Krisztus után 1094. Az arab seregek támadást intéznek az európai érdekeltségek ellen Anatóliában, útjukban megszentségtelenítve a szent helyeket. A pápa felhívására és a vélt zsákmány és kalandok reményében európai seregek özönlenek Konstantinápolyba. Keresztes vitézek vagyunk, képzett harcosok, semmi esélyed ellenünk. Letiporjuk őket, semmitől se félünk. Letiporjuk őket, semmitől se félünk. Keresztes vitéz, nyisd a pogányt! Dárdások előre! Dárdám kézzel lépve! Vajon hány fél a dárdámra belőli? Dárdások előre! Dárdám kézzel lépve! Vajon hány fél a dárdámra belőli? Még egy dárdát az arcodra!

0: Ahogy a keresztes sereg tovább menetel délfelé, az útjukba eső kisebb emírségek fejedelmei mind behódolnak az európaiaknak, és pénzen váltják meg a békét. Pénzen váltják meg a békét. Pénzen váltják meg a békét.
1: Arany kell!
2: Megöllek te kané!
1: Arany kell!

0: békének halkat, fiam!
1: Megöllek, Pitani!
0: Különben drágán megfizetsz érte!
1: Szintelek a katonádat!
0: Hagyd békének halkat, fiam!
1: Megöllek, Pitani!
0: Különben drágán megfizetsz érte! Keresztes intéz!
2: Nyisd a pogányt!
0: Felköttetlek, büdös paraszt!

0: Oszolj, oszolj, büdös kané!
1: Taknyos paraszt a pápa felhívására.
0: Oszolj, oszolj, büdös kané!
1: Taknyos paraszt a pápa felhívására.
0: Oszolj, oszolj, büdös kané!
1: Taknyos paraszt a pápa felhívására.
0: Oszolj, oszolj, büdös kané!
1: Taknyos paraszt!
2: Jó lova!